Csavaras, csavaras, mondna te, baszket, melterodet! Csavaras, csavaras, mondna te, baszket, melterodet! Megtegellek, haszkérje, tényleg, ha dahaj, körje! Megtegellek, haszkérje,